0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Érkeznek a ponthatárok, tájékoztató sorozatot indított a helyi Pál Gyermekkórház, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta el a rádiónknak Vanó Renát, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a helyi Pál Gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A Heim Online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ők tüsszögést, orfolyást, szemmiszketést, könnyezést is tapasztalhatnak. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok, az oltalom a fehér, a vörös és a schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk sav szerkezetükről ismertek. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszortan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: 3500 milliárd forintos vasútfejlesztést jelentett be a kormány. Ma kiderül, ki melyik egyetemre jutott be. Egyeztetés előzi meg a városi faültetéseket. Jó reggelt kívánok, Papp Klaudia vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program keretében mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Kevesebb mint 1 millió forint hiányzik egy új szimulációs oktatóeszköz beszerzéséhez a székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány egy 2,4 millió forint értékű oktatóbabát szeretne vásárolni, amely a mentők felkészültségét segíti. A korszerű eszközön a szakemberek valósághű körülmények között gyakorolhatják az életmentő beavatkozásokat. Tájékoztat a város oldala. A beszerzéshez egy helyi vállalkozás 1 millió forinttal járult hozzá, azóta pedig további adományok is érkeztek. A gyűjtés a végéhez közeledik, kevesebb mint 1 millió forint hiányzik a cél eléréséhez. Az alapítvány a fehérváriak támogatását is kéri, hogy a mentőállomás mielőbb használatba vehesse az új oktatóeszközt. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Utinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Ma érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudományi képzési terület tagjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: 630 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejér útjain. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán közzétett adatok szerint emellett 28-an megszegték az előzés és az elsőbségadás szabályait, 94 esetben pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt kellett intézkedni. A szonda 4 járművezetőnél jelzett pozitív értéket. A hatóság továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és vezessenek körültekintően. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítású személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Albabástya munkatársai a Vármegyei Kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári lakónak nyújtanak támogatást az új okmányok beszerzésében, közölte a város oldala. A mozgásukban nem akadályozottakat elkísérik a kormányablakba, a kerekesszékkel közlekedőkhöz és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő, egészségügyi okból mozgásukban akadályozottak számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a mobil ügyintézést. Ma délután várhatóan újra megnyílik a forgalom előtt Székesfehérváron a Kisteleki utca, Tas és Huba utca közötti szakasza. Az EON tájékoztatása szerint befejezéséhez közeledik a csőtörés utáni helyreállítás, ezért az érintett utcakaszt ismét megnyitják. A munkálatok idején a Kisteleki utca érintett része mindkét irányból zsákutcaként használható, a 35-ös autóbuszok pedig terelő útvonalon közlekednek, ezért a Huba utca megállót nem érintik. A buszok pénteken kezdettől ismét az eredeti útvonalukon közlekednek. A közművek miatt nem lehet minden üres közterületre fát ültetni Székesfehérváron. A Városgondnokság tájékoztatása szerint a föld alatt gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos távfő és távközlési vezetékek húzódnak, amelyek mellett kötelező védőtávolságot kell tartani. Emiatt egy kivágott fa helyére nem lehet minden esetben ugyanoda újat telepíteni. Minden közterületi faültetést szakmai egyeztetés előz meg a közműszolgáltatókkal. Az elmúlt két évben 758 fát és több ezer cserjét ültettek el, az idei ősszel pedig újabb több száz fával bővülhet a város zöld állománya. A Városgondnokság adatai szerint az ültetett fák száma minden időszakban meghaladja a kivágott példányokét. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő továbbá megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Népih elnökét kérdeztük.
4: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
2: Filmsorozat forgatás miatt változott a forgalom Székesfehérváron a belvárosban. Péntekig lezárások és megállási tilalmak léptek életbe, az Irányi Dániel a Fő, a Malom utca, az Icsiliget, a Mátyás Király körút, valamint a Marosi Arnód utca térségében. A gépjárművek és a buszok a lezárt szakaszokat kijelölt kerülő útvonalakon kerülhetik el, a forgalmi rend változása pedig a forgatás előrehaladásától függ. Tájékoztat a város oldala. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a megállási tilalmat, és vegyék igénybe a környék parkolóit. Közös öntözésre hívják a velenceieket pénteken. Velenceváros önkormányzata az öntözés éjszakája programra várja a város lakóit. Olvasható a település közösségi oldalán. Az est során együtt locsolhatják a fákat, a virágokat és a parkokat. A kezdeményezés célja, hogy közösen tegyenek a település zöld területeinek megóvásáért. Már igényelhető a Gárdonyi önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Az igényléshez a szülő nevére kiállított számlát és a szükséges igazolásokat be kell nyújtani. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. A félautomata életmentő készülék a polgármesteri hivatal bejáratánál kapott helyet, és mostantól éjjel-nappal bárki számára hozzáférhető, tájékoztat a település közösségi oldala. Hirtelen szívhalál esetén az első percek életmentők lehetnek, ezért a készülék a mentők kiérkezéséig segítséget nyújthat. Csütörtökön gyenge hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Pénteken még az átlagosnál hűvösebb idő várható, majd a hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik. Vasárnap és hétfő helyenként kisebb csapadék kialakulhat, de számottevő mennyiség nem valószínű.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok, július 23-a csütörtök, ez áll a naptárban, és egy női név, Lenke. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. Egy picit később a Spice Girls, előtte még Diaz és Menta jön, most pedig a Destiny's Child soraiban egy szülinapossal, Michelle Williams-el, aki 1980-ban ugyanezen a napon született. Szól már is a Survivor-e Besten. Max M. Levente vagyok, ez a
1: Best

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 204. napján, július 23-a a Lenkék névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak egyaránt. A következő percekben Rúzsa Magdi dalával, most pedig a No Doubt slágerével It's My Life, ha dugó baleset van, névnapos, szülinapos szeretne bárki megünnepelni. Még egyszer hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt a fel a legjobb zenék, marad a mérsékelten meleg idő, ma egy picivel több felhővel egy érkező hidegfront miatt, és nagyobb esély lesz záporok, zivatarok kialakulására is, közben 23-29 fok között alakul a maximum. Részletek és a folytatása hírek végén, mindjárt fél hét, jó reggelt, Justin Timberlake, Like I Love You című dalát pedig nem olyan sokára meghallgatjuk teljes egészében.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 3500 milliárd forintos vasútfejlesztést jelentett be a kormány. Továbbra is sok a gyorshajtó Vármegyénk útjain. Igényelhető a Gárdonyi iskola kezdési támogatás. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program keretében mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Ma délután várhatóan újra megnyílik a forgalom előtt Székesfehérváron a Kisteleki utca, Tas és Huba utca közötti szakasza. Az EON tájékoztatása szerint befejezéséhez közeledik a csőtörés utáni helyreállítás, ezért az érintett útszakaszt ismét megnyitják. A munkálatok idején a Kisteleki utca érintett része mindkét irányból zsákutcaként használható, a 35-ös autóbuszok pedig terelő útvonalon közlekednek, ezért a Huba utca megállót nem érintik. A buszok pénteken kezdettől ismét az eredeti útvonalukon közlekednek. 630 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejér útjain. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán közzétett adatok szerint emellett 28-an megszegték az előzés és az elsőbségadás szabályait, 94 esetben pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt kellett intézkedni. A szonda 4 járművezetőnél jelzett pozitív értéket. A hatóság továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és vezessenek körültekintően. Már igényelhető a Gárdonyi önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a Gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Az igényléshez a szülő nevére kiállított számlát és a szükséges igazolásokat be kell nyújtani. Csütörtökön gyenge hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Pénteken még az átlagosnál hűvösebb idő várható, majd a hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik. Vasárnap és hétfő helyenként kisebb csapadék kialakulhat, de számottevő mennyiség nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM, a legjobb zenék. Július 23-án csütörtökön egy hidegfront hatására a napos időszakok mellett több lesz a felhő, a gomoly felhő, és több helyen kialakulhat eső, zápor, itt-ott zivatar is. 23-29 fok között alakul a maximum. A következő napokban is a maihoz hasonló időre lehet készülni, és a következő percekben, órákban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire. Jön már is Segi, és az It Wasn't Me a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A spanyol tengerpartra kirándulunk majd hét után a Negrokánnal. És jön a halott pénz is, Báj Alexszel. Mindenek előtt azonban a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, do-do-do.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hamarosan kiderül, ki melyik egyetemre jutott be. Lejárnak a régi személyi igazolványok, segítséget kapnak a szépkorúak. A város zöld területeiért fognak össze Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület tagjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítású személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári lakónak nyújtanak támogatást az új okmányok beszerzésében, közölte a város oldala. A mozgásukban nem akadályozottakat elkísérik a kormányablakba, a kerekesszékkel közlekedőkhöz és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő, egészségügyi okból mozgásukban akadályozottak számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a mobil ügyintézést. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Közös öntözésre hívják a velenceieket pénteken. Velenceváros önkormányzata az öntözés éjszakája programra várja a város lakóit. Olvasható a település közösségi oldalán. Az est során együtt locsolhatják a fákat, a virágokat és a parkokat. A kezdeményezés célja, hogy közösen tegyenek a település zöld területeinek megóvásáért. Csütörtökön gyenge hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Pénteken még az átlagosnál hűvösebb idő várható, majd a hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik. Vasárnap és hétfő helyenként kisebb csapadék kialakulhat, de számottevő mennyiség nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hanzons, Bee Gees, Oasis mind-mind testvérek alkotta a zenekarok többségében. A The Corrs aztán meg pláne, hiszen a tagok majdnem mindegyike tesó. Szám szerint 4-en, a Breathless szól már is, 7 óra elmúlt, hello, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó utat, jó készülődést, jó munkát a Best FM-mel, a szabadságolóknak pedig jó pihenést kívánok.
0: Best FM.

után öröm teli a reggel. Szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 23-án, aki erre a hétre időzítette az éves szabadságát és szeret strandolni, az most nem annyira örül ennek a fajta időjárásnak. Egyébként mi pedig igen, annak, hogy nincs kánikula. Hogyha munkába menet pedig már is közlekedési információja van valakinek, várom 0620 55 55 155. A következő percekben hozom Janet Jackson slágerét, That's the way love goes. Mindjárt a halott pénz jön By Alexel, most pedig Emily Sandé és a Next to Me a bestem.

0: Best FM a legjobb zenék. Az amerikai nevű skót zenekar folytatja a friss hírek után. Jön a Texas és az I Don't Want a Lover. Mindjárt 7:30. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó pihenést a héten szabadságukat töltő Best FM hallgatóknak. Egy hidegfront miatt ma több felhő lesz az égen, és nagyobb esélye lehet zápor, zivatar, közben 23-29 fok között alakul a maximum. Részletek a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Korszerű szimulációs eszközt kaphat a fehérvári mentőállomás. Egyeztetés előzi meg a városi faültetéseket. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kevesebb mint 1 millió forint hiányzik egy új szimulációs oktatóeszköz beszerzéséhez a székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány egy 2,4 millió forint értékű oktatóbabát szeretne vásárolni, amely a mentők felkészültségét segíti. A korszerű eszközön a szakemberek valósághű körülmények között gyakorolhatják az életmentő beavatkozásokat. Tájékoztat a város oldala. A beszerzéshez egy helyi vállalkozás 1 millió forinttal járult hozzá, azóta pedig további adományok is érkeztek. A gyűjtés a végéhez közeledik, kevesebb mint 1 millió forint hiányzik a cél eléréséhez. Az alapítvány a fehérváriak támogatását is kéri, hogy a mentőállomás mielőbb használatba vehesse az új oktatóeszközt. A közművek miatt nem lehet minden üres közterületre fát ültetni Székesfehérváron. A Városgondnokság tájékoztatása szerint a föld alatt gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos távfő és távközlési vezetékek húzódnak, amelyek mellett kötelező védőtávolságot kell tartani. Emiatt egy kivágott fa helyére nem lehet minden esetben ugyanoda újat telepíteni. Minden közterületi faültetést szakmai egyeztetés előz meg a közműszolgáltatókkal. Az elmúlt két évben 758 fát és több ezer cserjét ültettek el. Az idei ősszel pedig újabb több száz fával bővülhet a város zöld állománya. A Városgondnokság adatai szerint az ültetett fák száma minden időszakban meghaladja a kivágott példányokét. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. A félautomata életmentő készülék a polgármesteri hivatal bejáratánál kapott helyet, és mostantól éjjel-nappal bárki számára hozzáférhető. Tájékoztat a település közösségi oldala. Hirtelen szívhalál esetén az első percek életmentők lehetnek, ezért a készülék a mentők kiérkezéséig segítséget nyújthat. Csütörtökön gyenge hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Pénteken még az átlagosnál hűvösebb idő várható, majd a hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik. Vasárnap és hétfő helyenként kisebb csapadék kialakulhat, de számottevő mennyiség nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 23-án, sok boldogságot a névnapos Lenkéknek. És Isten éltesse a szülinaposokat is. 123 éve ezen a napon eladta a legelső autóját a Ford Motor Company. Ma 65 éves Woody Harrelson amerikai színész. Láthattuk például a Születettgyilkosokban. És egy napon és egy évben születtek Martin Lee Gore-ral, a Depeche Mode együttes alapítójával, dalszerzőjével, gitárosával, billentyűsével, vokálosával és énekesével egyben. Ma 61 éves Slash, a Guns N' Roses gitárosa. 37 éve ezen a napon született Daniel Radcliffe színész, Harry Potter megformálója. És 1980. július 23. megszületett Michelle Williams, a Destiny's Child egyik harmada. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek még egyszer, mondom, hívható SMS és Viber számunkat 0620 55 55 155.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, július 23-án csütörtökön, ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-ason, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP, azaz VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Illetve a hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, néha rendőri irányításra kell készülni, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek a szervezők. Jó utat, óvatosan, ha dugó baleset van, én is várom az infót, 0620 55 55 155. 8 után hozom Madonnát! És énekel a felejthetetlen Fábián Júli is. Rögtön a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várai a sor felől található. Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező báron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.

0: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galerius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a Bistro Labocca mediterrán hangulata vár. Galerius fürdő. A nyár új találkozó helye Siófokon.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
2: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: 3500 milliárd forintos vasútfejlesztést jelentett be a kormány. Továbbra is sok a gyorshajtó Vármegyénk útjain. Igényelhető a Gárdonyi iskola kezdési támogatás. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program keretében mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Ma délután várhatóan újra megnyílik a forgalom előtt Székesfehérváron a Kisteleki utca, Tas és Huba utca közötti szakasza. Az EON tájékoztatása szerint befejezéséhez közeledik a csőtörés utáni helyreállítás, ezért az érintett útszakaszt ismét megnyitják. A munkálatok idején a Kisteleki utca érintett része mindkét irányból zsákutcaként használható, a 35-ös autóbuszok pedig terelő útvonalon közlekednek, ezért a Huba utca megállót nem érintik. A buszok pénteken kezdettől ismét az eredeti útvonalukon közlekednek. 630 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejér útjain. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán közzétett adatok szerint emellett 28-an megszegték az előzés és az elsőbségadás szabályait, 94 esetben pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt kellett intézkedni. A szonda 4 járművezetőnél jelzett pozitív értéket. A hatóság továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és vezessenek körültekintően. Már igényelhető a Gárdonyi önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a Gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Az igényléshez a szülő nevére kiállított számlát és a szükséges igazolásokat be kell nyújtani. Csütörtökön gyenge hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Pénteken még az átlagosnál hűvösebb idő várható, majd a hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik. Vasárnap és hétfő helyenként kisebb csapadék kialakulhat, de számottevő mennyiség nem valószínű.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket! Üzenjen! Üzenjen! 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Mentolos cukorka Robbie Williams szerint ez esett ki a szájából a foci VB-n adott egyik interjúja alatt, valami fehér, amit aztán lesöpört, és sokan arra gyanakszanak, hogy visszaesett és valamiféle kábítószer-szerű anyag volt az, nem pedig mentolos cukorka. A Rock DJ-vel indul az óra 4 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. 20 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Szerencsére balesetről nem tudok, ha valakinek mégis van információja ilyesmiről, elküldheti hívható SMS Viber számunkra 0620 55 55 155. Az biztos, hogy a hétvégi Forma 1-es futam miatt nagyobb forgalomra kell készülni az M3-ason már mától és a 3-as főúton, illetve Mogyoród térségében. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágereivel, hamarosan Paul Johnsonéval szól a Get Get Down, de mindenek előtt Fábián Juli és Zuhe Kör közöse a Girlie a Besten. Jó reggelt!

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Egy hideg fronthoz elszórtan záport, zivatart, borongósabb nap elé nézünk. Részletek a hírekben, aztán a Fét lesz klasszikus, a Dübörög, az Insomnia. Mindjárt a Besten, rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hamarosan kiderül, ki melyik egyetemre jutott be. Lejárnak a régi személyi igazolványok, segítséget kapnak a szépkorúak. A város zöld területeiért fognak össze Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudományképzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítású személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári lakónak nyújtanak támogatást az új okmányok beszerzésében, közölte a város oldala. A mozgásukban nem akadályozottakat elkísérik a kormányablakba, a kerekesszékkel közlekedőkhöz és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő, egészségügyi okból mozgásukban akadályozottak számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a mobil ügyintézést. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Közös öntözésre hívják a velenceieket pénteken. Velenceváros önkormányzata az öntözés éjszakája programra várja a város lakóit. Olvasható a település közösségi oldalán. Az est során együtt locsolhatják a fákat, a virágokat és a parkokat. A kezdeményezés célja, hogy közösen tegyenek a település zöld területeinek megóvásáért. Csütörtökön gyenge hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Pénteken még az átlagosnál hűvösebb idő várható, majd a hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik. Vasárnap és hétfő helyenként kisebb csapadék kialakulhat, de számottevő mennyiség nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Emlékszem, egyik évben kb. 3 napot töltöttünk el nyáron a Balatonon kisgyerekekkel, és mind a 3 nap vízszintesen esett az eső, ki sem tudtunk mozdulni a szállásunkról. Hát ha nem is ezt, de valami hasonlót érezhet az, aki a héten tölti a szabadságát. Hideg front hozott borongósabb, és ha minden igaz, csapadékosabb időt, záporok, zivatarok is lehetnek. Közben azért fázni nem fogunk, 23-29 fok között lesz a maximum. Most pedig megyünk tovább azzal a Szillel, aki pontosan 1 hét múlva ad koncertet Budapesten az MVM Domban. Kiss from a Rose, a Besten.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövök vissza többek között Lenny Kravitzzel. Aki jó 10-essel fiatalabbnak tűnik, mint amennyi. Persze, mint mindig, most is jönnek magyar előadók is. Itt lesz például a Kelemen kabátban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strandhangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozó helye Siófokon.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Váralja sor felől található. Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kezdődik!

0: kedvező báron. Tudsz enni jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Korszerű szimulációs eszközt kaphat a fehérvári mentőállomás. Egyeztetés előzi meg a városi faültetéseket. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kevesebb mint 1 millió forint hiányzik egy új szimulációs oktatóeszköz beszerzéséhez a székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány egy 2,4 millió forint értékű oktatóbabát szeretne vásárolni, amely a mentők felkészültségét segíti. A korszerű eszközön a szakemberek valósághű körülmények között gyakorolhatják az életmentő beavatkozásokat. Tájékoztat a város oldala. A beszerzéshez egy helyi vállalkozás 1 millió forinttal járult hozzá, azóta pedig további adományok is érkeztek. A gyűjtés a végéhez közeledik, kevesebb mint 1 millió forint hiányzik a cél eléréséhez. Az alapítvány a fehérváriak támogatását is kéri, hogy a mentőállomás mielőbb használatba vehesse az új oktatóeszközt. A közművek miatt nem lehet minden üres közterületre fát ültetni Székesfehérváron. A Városgondnokság tájékoztatása szerint a föld alatt gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos távfő és távközlési vezetékek húzódnak, amelyek mellett kötelező védőtávolságot kell tartani. Emiatt egy kivágott fa helyére nem lehet minden esetben ugyanoda újat telepíteni. Minden közterületi faültetést szakmai egyeztetés előz meg a közműszolgáltatókkal. Az elmúlt két évben 758 fát és több ezer cserjét ültettek el. Az idei ősszel pedig újabb több száz fával bővülhet a város zöld állománya. A Városgondnokság adatai szerint az ültetett fák száma minden időszakban meghaladja a kivágott példányokét. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. A félautomata életmentő készülék a polgármesteri hivatal bejáratánál kapott helyet, és mostantól éjjel-nappal bárki számára hozzáférhető, tájékoztat a település közösségi oldala. Hirtelen szívhalál esetén az első percek életmentők lehetnek, ezért a készülék a mentők kiérkezéséig segítséget nyújthat. Csütörtökön gyenge hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Pénteken még az átlagosnál hűvösebb idő várható, majd a hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik. Vasárnap és hétfő helyenként kisebb csapadék kialakulhat, de számottevő mennyiség nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Amikor nyaralunk és ilyen idő van, na mi akkor szoktunk elmenni kirándulni. A strandolós helyett, tehát ma van a kirándulós nap, de ne tessék feladni, holnap után újból napsütésesebb idő vár ránk. Don't give up, ez a jó tanács a Sikénnek és Brian Adamsnek is. 5 perc elmúlt 9, hello, Max Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A papíron 62 éves, de a valóságban alig 50-nek tűnő Lenny Kravitzet hallottuk, akinek egyik furcsasága, hogy bőrnadrágban vagy farmerben edz. A színpadon is bőrnadrágban vagy farmerben lépek fel, mondta. Ezért ezekben edzek, így bármikor és bárhol be tudok iktatni egy edzést. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Amy Winehouse-tól a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Ki hol volt a 99. augusztus 11-i napfogyatkozáskor? Amíg előássuk emlékeinkből a pontos lokációt, szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy újból átélhetjük, hát ha nem is a teljes napfogyatkozást, ahhoz egy picit utazni kéne, de hazánkban durván a nap 50%-át takarja majd ki augusztus 12-én naplemente tájékán a hold. A fővárosban például 19 óra 56 perckor éri el a csúcspontját a jelenség, ekkor a hold nagyjából 56%-osan takarja majd ki a napot, mivel mindez a horizont közelében történik, tiszta, felhőmentes idő esetén érdemes egy jó, magas helyet választani, ha fotózni szeretnénk. Chocolate Puma, Always and Forever. Ez a folytatás a Besten.

Jazz FM a legjobb zenék, mint hogyha csak a mai időjárás aláfestő zenét hallgattuk volna, olyan szomorkás, borongós. Ilyen nap elé nézünk, hidegfronthoz több felhőt, záporokat, zivatarokat. A következő percek pedig elhozzák a 90-es és 2000-es évekből Warren G dalát, Regulate címmel. Énekel mindjárt Dérheni, most pedig Rihanna folytatja az SOS-szel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétvégén Forma 1, és már mától nagy a forgalomra kell készülni az M3-oson, a 3-as főúton, illetve Mogyoród térségében. Például az M3-oson a 13-as és 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. VIP vendégek pedig nálunk is lesznek 10 után. Keresem a lány. Szóval majd a Keresem a lányt, és énekel Whitney Houston is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 3500 milliárd forintos vasútfejlesztést jelentett be a kormány. Továbbra is sok a gyorshajtó Vármegyénk útjain. Igényelhető a Gárdonyi iskola kezdési támogatás. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program keretében mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Ma délután várhatóan újra megnyílik a forgalom előtt Székesfehérváron a Kisteleki utca, Tas és Huba utca közötti szakasza. Az EON tájékoztatása szerint befejezéséhez közeledik a csőtörés utáni helyreállítás, ezért az érintett útszakaszt ismét megnyitják. A munkálatok idején a Kisteleki utca érintett része mindkét irányból zsákutcaként használható, a 35-ös autóbuszok pedig terelő útvonalon közlekednek, ezért a Huba utca megállót nem érintik. A buszok pénteken kezdettől ismét az eredeti útvonalukon közlekednek. 630 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejér útjain. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán közzétett adatok szerint emellett 28-an megszegték az előzés és az elsőbségadás szabályait, 94 esetben pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt kellett intézkedni. A szonda 4 járművezetőnél jelzett pozitív értéket. A hatóság továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és vezessenek körültekintően. Már igényelhető a Gárdonyi önkormányzat 10.000 forintos iskola kezdési támogatása. A segítség azoknak a Gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Az igényléshez a szülő nevére kiállított számlát és a szükséges igazolásokat be kell nyújtani. Csütörtökön gyenge hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Pénteken még az átlagosnál hűvösebb idő várható, majd a hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik. Vasárnap és hétfő helyenként kisebb csapadék kialakulhat, de számottevő mennyiség nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kitartást kívánok a borongósabb naphoz, a nyaralóknak meg aztán pláne. Július 23, csütörtök, sok boldogságot a lenkéknek, és istenéltesse a szülinaposokat is. 5 perc elmúlt 10, a French Affair kezd abban az órában, amelyben olyan nevekkel találkozhatunk még, mint Nelly Furtado, Kanye Williams, jön David Guetta, Just a Little More Love-vel, Beyoncé és a Spice Girls is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Jön a World Celebration Connie Williams-től, és ünnepel a dél-koreai Psy is, akinek Gangnam Style című klipje átlépte a 6 milliárdos megtekintést a YouTube-on. A dal ezzel az első olyan K-pop videó lett, amely elérte ezt a nem mindennapi nézettségi számot.
1: Best

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is te

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál, Szeged felé pedig Újhartyán közelében kell munkavégzés miatti torlódásra készülni, és ugyanez a helyzet, egy sávot lezártak az M0-áson az M5-ös felé a Hárosi Dunahíd előtt, ott is lassabb a haladás, illetve ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat, az M3-ason a 3-as főúton és ugyan blokk Mogyoród térségében. Nagyobb autós és gyalogos forgalomra kell számítani. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában többek között Justin Timberlake sírja el a nyaralók nagy bánatát a rossz idő miatt. Cry Me a River, és itt lesz a halott pénz is. Ha közben dugó baleset van valahol, várom az infót 0620 55 55 155. Nem sokára újból szólnak a legjobb zenék itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a receptköteles gyógyszerek, ahol nem locsoltak, ott alig termett búza Békésben. Fontos muníciót kaptunk a demencia elleni harchoz. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel, további részletekről nem írt posztjában a kormányfő. Letaglózó eredménnyel zárult az aratás a pusztító aszály miatt Békésben, ahol öntözték a búzát, ott háromszor annyi termést takarítottak be, mint az öntözetlen területeken. A durumbúza átlagos hozama idén a fele a korábbi évek átlagának. A saját vetőmag megtermelése is problémát okoz, és súlyos szálas takarmány hiány alakult ki. Békés vármegye területének döntőhányadát mintegy 426 ezer hektár szántó adja. Az öntözött területek nagysága körülbelül 30 ezer hektárt tesz ki. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak, amelyek többek között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől Fekete Mónikától.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Három magyar csapat is pályára lép este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiben. A Fradi Hollandiában a Twente otthonában meccsel, vagyis a szerb Vojvodina kiütése után jóval nehezebb akadály vár az együttesre. A rivális masszív csapat negyedikként végzett a holland bajnokságban. A Debrecen első fellépésére készül az örmény Pjunik Jereván ellen. A Paks egy igazi nagy ágyút fogad, a Panathinaikos ellen kell bizonyítania odahaza. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként Estelle, a brit énekesnő és Kanye West amerikai rapper 2008-as slágere a Shine című albumról, a Will.i.am által producált Grammy-díjas diszkópunk és R&B dal, mely a brit előadó és amerikai udvarlója románcát meséli el. American Boy, 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM, a legjobb zenék. Van, aki már 15 éve, és van, aki csak pár hete. 2011-ben ezen a napon, július 23-án a fantasztikus, tehetségű Amy Winehouse-t holtan találták Londonhoz közeli otthonában, mindössze 27 éves volt. És akkor, aki pár hete, ő Szolnoki Péter, ő is jön nem sokára a Bombonnal, hétvégi királylány, és a folytatásban is egy olyan előadó rappel, aki már csak az égi színpadon teszi mindezt. Coolio folytatja, 1, 2, 3, 4 a Besten.

0: a legjobb zenék.
1: Itt állunk a Hungaroringen a Mogyoródi versenypálya mellett, ahol ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat, ezért már mától erősebb készül az M3-ason Mogyoród térségében, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométer között a leállóságot csak a versenypályát a 19-es és 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentős torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell számítani, gyalogos forgalom is várható, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha a szabadságukat töltőket vigasztalja, volt olyan év, amikor a háromnapos mini szabadságunkat a Balatonnál a szálláson töltöttük, mert hogy mind a három nap reggeltől estig vízszintesen esett az eső és fújt a szél. Szóval nem a legideálisabb hetet fogták ki azok, akik erre a hétre időzítették a nyári szabadságukat, és mondjuk szeretnek vízparton nyaralni, napozni, fürdeni. Hogy pontosan mire számíthatunk a folytatásban, az is kiderül nem olyan sokára a hírek végi időjárás jelentésből. Közben gyors csere a stúdióban. Megjött Majoros Rita, Tomnovi és Lima közösét már ő fogja elindítani. Jó étvágyat, várok mindenkit holnap reggel 6 után, és ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, segítik a pótvizsgára készülőket a legszegényebb településeken. A főzőlapon hagyták a papírt, lakástűz Várpalotán. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel. Ez leginkább azokat segítheti, akik több készítményt szednek, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket.

0: Szereket használnak. Itthon a vényköteles medicinák eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
1: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget. Nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget. A kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
0: Újabb légi csapásokat indított iráni célpontok ellen az Egyesült Államok. Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse nem árult el részleteket, csak annyit közölt, hogy a manőver katonai bázisokat érintett és a Perzsa-öböl térségének biztonságos hajóforgalmát szolgálja. 12 napja egymást követik az amerikai és iráni támadások, eközben folyamatosan emelkedik a kőolaj ára és drágul az üzemanyag a kutakon világszerte. Indukciós főzőlapon hagyott papír okozott lakástüzet Várpalotán. Egy négyszintes társasház földszinti otthonában csaptak fel a lángok. Egy embert hoztak ki a tűzoltók a baleset helyszínéről, füstmérgezéses tünetekkel adták át a mentőknek. Amíg tartott a beavatkozás, 10 embernek kellett elhagynia egy időre lakását Várpalotán. Sem ma, sem a folytatásban nem lesz kánikula, már is mondom a részleteket. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás csütörtököt, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatot és nyári napot. Én Majoros Rita vagyok, na meg egy kis desszertet az ebéd utánra. Például Edwin Collins a Girl Like You dalával, vagy Mark Anthony is érkezik, és az I Need to Know, hogy egy kicsit forrósítsuk a hangulatot. Tom Novi pedig limával indítja az órát. Now or never.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép délutánt, igazán kellemes csütörtöket kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem tartanak. Csak úgy, mint minden délután, a legkedvencebb zenéink között. 90-es, 2000-es évek, ma is itt fogunk barangolni, visszahozzuk egy kicsit a fiatalságunkat, ami persze sosem múlt el, és visszahozzuk a régi diszkó hangulatot, amikor még első bálozók voltunk, vagy éppen az első randira készültünk. Szóval tartsanak velem a mai délutánon is, természetesen napkérdését is hozok majd Lotfi Beggy és a Csillagtalan dala után, de itt lesz Marc Anthony is, és most Edwin Collins, A Girl Like You, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Egészen jó időnk lesz ezen a hétvégén, úgyhogy már most van, aki megindult a Balatonra, de gyanítom, hogy holnap után csak még többen lesznek, úgyhogy legyünk óvatosak az utakon, az M7-esen is, de hát figyelni kell az M3-ason is, hiszen ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy igazából már mától nagyobb forgalomra kell számítani az M3-as autópályán Magyaród térségében, és nagyjából mindkét irányban, valamint a 3-as főúton is Kerepes környékén. Fontos, hogy a fővárosból kifelé indulva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Úgyhogy a hétvége során Magyaród és Kerepes térségében nagyobb torlódásokra, akár még rendőri irányításra is számítani lehet, és hát Magyaródon megnövekedhet a gyalogos forgalom, és hát nem is csak, hogy megnövekedhet, meg is fog, úgyhogy az arra haladók, autózók egy picit jobban figyeljenek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután is természetesen számítok önökre. Várom az útinfókat, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Janicsák Vecca és a Labirintus, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert hogy képzeljék, eltelt egy óra a délutánból. Nekem ez most tényleg kettő pillanat volt, úgyhogy a következő órában is érezzük jól magunkat együtt. Mindjárt egy óra jönnek a friss hírek, aztán a Gorillaz. És zenél majd a Well Hello is, itt lesz a Pályaudvar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Komoly változás jön néhány héten belül a patikákban, súlyos börtönévek várnak a szépkorú kristályárusra. Az elárvult Oliver az Adria új kedvence. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től

0: áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel. Ez leginkább azokat segítheti, akik több készítményt szednek, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Itthon a vényköteles medicinák eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Akár 15 évet is kaphat a kristályárus anyóka. Budapesten a Blaha Lujza téren és környékén árulta rendszeresen az anyagot a 65 éves nő kis tételekben. Miután tavaly szeptemberben lebukott, bűnügyi felügyelet alá került, különösebben ez sem zavarta, folytatta a terítést. A közterületi kamerák 3 adásvételt is rögzítettek. A vádemelés azért javasol szigorúbb büntetést, mert a többszörösen visszaeső asszony iskolák közelében is kínálta a rendkívül veszélyes kábítószert. Elvesztette anyját, feltehetően ezért keresi az emberek társaságát az Adria új kedvence. Oliver a delfin az utóbbi hetekben többször is odaúszott a fürdőzőkhöz a tenger horvátországi partvidékén. Évek óta visszatérő vendég, magánya ellenére derűs és játékos. A víz alatti felvételek szerint többször is megsérült, csőrét és testét hegek borítják, farokúszójának pedig csak nem a fele hiányzik. Helyi szakemberek egyöntetűen arra kérték a fürdőzőket, bármennyire is békés és nyitott, legyenek óvatosak, ne közelítsék meg és ne kövessék a delfint. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csütörtök délutáni felejthetetlen slágerek, csak itt a Best FM-en, én Majoros Réte vagyok. Na gyerünk, ebben az órában is utazzunk a 90-es, 2000-es évek legjobbjai között, úgyhogy szerintem a Daft Punk és az Around the World kihagyhatatlan. Te jön majd Faithless és Dido közös a One Step Too Far is, vagy éppen a Gorillaz és a Feel Good. Ezzel indulunk.

Best FM a legjobb zenék ismét elmarad a Balaton átúszás. A 44. Balaton átúszást úgy tűnik, hogy augusztus 1-én, azaz jövő szombaton fogják megtartani. Az eredeti terv ugye a múlt hétvége lett volna, de akkor a rossz időjárás miatt napolták el. Aztán ugye most hétvégén pedig úgy tűnik, hogy eléggé alacsony lesz a víz hőmérséklet, és Réfülöpnél, ahonnan ugye indulna a Balaton átúszás, mindösszesen 20 fokos a Balaton, úgyhogy ezzel azért nem mertek kockáztatni. Az új időpont augusztus 1-e jövő szombat, és majd ugyanúgy jövő csütörtökön fogjuk megtudni, hogy akkor végül jövő hétvégén lesz-e úszás. Egyébként ez talán azoknak tud jó hír lenni, akik nem tudtak nevezni esetleg erre a hétvégére, mert mondjuk nem volt jó az időpont. Július 28-án délig lehet lemondani a nevezést, akinek a jövő hétvége nem jó, és a nevezést pedig július 30-án újra nyitják, így a lemondott helyek számának függvényében azok is jelentkezhetnek, akik most hétvégén mondjuk nem neveztek, vagy nem tudtak nevezni. Úgyhogy jövő hétvégére elnapolódott, ez a fontos hír. Önök megúszták már? 0620-55-55-155 jöhetnek a tapasztalatok. Mellé pedig a legjobb zenék a Best FM-en. Dallos Bogival megy tovább a nap, keresem a helyem a Best FM-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Baleset történt az M1-esen, az 56-os Tatabánya Óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon. A külső sávon egy kamion és egy autó ütközött. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 3-4 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán az M85-ös csomópont előtt a Budapest felé vezető oldalon a 132-es és a 130-as kilométerek között lezárták a belső sávot szalagkorlátjavítás miatt. Az egy sávra szűkülő szakaszon 2-3 kilométeres a torlódás. Dolgoznak az M3-ason Budapest felé Bag és Gödöllő között, lassan mozgó géplánc halad a belső sávon, úgyhogy szintén itt is egy sávra szűkül a pályaszakasz, 4-5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat, jó utat mindenkinek!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Molnár Ferenc Karamell és Paja Bea dala zárta ezt az órát, ez volt a Csillagom, egy jó kis éneklős dal, így 2 óra előtt egy kicsivel, de mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, ettől utána pedig Mikával megyünk tovább. Itt lesz a Grace Kelly, derék hallottam felőle.

0: további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed nekünk, nőknek.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebben is kevesebbet keresnek majd az állami cégeknél, ahol nem locsoltak, ott alig terem a búza a földeken. Forma 1-es pilótákra vadásznak Budapesten. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a törvényi minimumra csökkentik az igazgatósági felügyelőbizottsági tagok számát, és a minisztereknek, államtitkároknak a legtöbb esetben nem jár majd plusz pénz ilyen megbízásért. A kormányfő megismételte reggeli bejelentését, szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Szólt arról is, hogy 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az aszbeszt mentesítésre. Jelenleg egyébként sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Letaglózó eredménnyel zárult az aratás a pusztító aszály miatt Békésben, ahol öntözték a búzát, ott háromszor annyi termést takarítottak be, mint az öntözetlen területeken. A durumbúza átlagos hozama idén a fele a korábbi évek átlagának. A saját vetőmag megtermelése is problémát okoz, és súlyos szálas takarmány hiány alakult ki. Békés vármegye területének döntő hányadát mintegy 426 ezer

0: hektár szántó adja. Az öntözött területek nagysága körülbelül 30 ezer hektárt tesz ki. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak, amelyek többek között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől Fekete Mónikától.
1: Hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
0: Megszállták a Forma 1 rajongói a budapesti luxusszállodák környékét, a pilótákra vadásznak, autogramban, közös fotóban reménykednek, a bátrabbak megfogadták, erekje nélkül nem mennek haza. Holnap startol a 41. Magyar Nagydíj hétvégéje, az első két szabad edzéssel, a futam pedig vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Hungaroringen. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, 2 óra után is 4 perccel, én Majoros Rita vagyok. Megy tovább a nap, a jó hangulat itt a Best FM-en, és hát nyár van, itt vagyunk a nyár közepén, úgyhogy ezt élvezzük ki ezen a délutánon is. Mondjuk néhány nyári slágerrel, úgyhogy érkezik majd a Salomé de Bachia, jön majd a Seft is, most pedig Mikával és a Grace Kellyvel indul az óra. Szép napot!
2: Best FM, a legjobb zenék!
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

Best FM-a a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap kérdését. Nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy milyen romantikus témát hozzak be. Első randi, nyári első randi. De ezekről már egyébként többször is beszélgettünk itt a délutánban, úgyhogy arra gondoltam, hogy azt a kérdést teszem fel, ami szerintem teljesen hétköznapi. Mi az, amiből tudjuk, hogy nem lesz második randi? Akár nyári randiról van szó, akár egy teljesen hétköznapi, akár téli randiról, szóval egy átlagos randevún, miből érezzük azt, hogy hát bizony nem lesz második randi, hogy most így nagyon fiatalos legyek, bár szerintem aki már használja ezt a szót, nem fiatal, szóval, hogyha fiatalos legyek, mik azok a red flagek, amiktől egyszerűen tudod, hogy nem lesz második randi. 0620 55 55 155 jöhetnek ide ezek a bizonyos pillanatok, akár mondatok, akár tettek. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk. Jöhetnek a válaszok. Mellé pedig a világ egyik legromantikusabb dala, mert hogy azért mégiscsak ezzel menjünk tovább. A 90-es évek végéről érkezik a Sixpence None the Richer és a Kiss Me itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lalitól kaptam egy üzenetet, hogy Budapesten az Alkotás utcában baleset történt, méghozzá a Királyhágó utcai megállónál, úgyhogy ott kell egy kisebb fennakadásra számítani. Újabb baleset történt az M1-esen, ezt az infót is kaptam, Budapest felé, a terelés végénél, az M0-ás kihajtásnál egy kamion és egy autó ütközött. A külső sávot le is zárták a 17-es kilométernél, ami miatt már a 22-es kilométertől lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. És véget ért a helyszínelés az M1-esen, az 56-os Tatabánya óváros csomópontban, a Győr felé vezető oldalon. A sávzárás megszűnt, megindult a forgalom, de mivel legalább 10 kilométeres a torlódás, még kell egy kis türelem, mert hogy eléggé lassan oszlik fel a kocsisor. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben.

0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hamarosan kiderül, ki melyik egyetemre jutott be. Lejárnak a régi személyi igazolványok, segítséget kapnak a szépkorúak. A város zöld területeiért fognak össze Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítású személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári lakónak nyújtanak támogatást az új okmányok beszerzésében, közölte a város oldala. A mozgásukban nem akadályozottakat elkísérik a kormányablakba, a kerekesszékkel közlekedőkhöz és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő, egészségügyi okból mozgásukban akadályozottak számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a mobil ügyintézést. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákosz térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Közös öntözésre hívják a velenceieket pénteken. Velenceváros önkormányzata az öntözés éjszakája programra várja a város lakóit. Olvasható a település közösségi oldalán. Az est során együtt locsolhatják a fákat, a virágokat és a parkokat. A kezdeményezés célja, hogy közösen tegyenek a település zöld területeinek megóvásáért. Csütörtökön gyenge hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Pénteken még az átlagosnál hűvösebb idő várható, majd a hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik. Vasárnap és hétfő helyenként kisebb csapadék kialakulhat, de számottevő mennyiség nem valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon vidám, kellemes csütörtök délutánt kívánok Önnek. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban július 23-án csütörtök délután, és ez bizony így is lesz egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, a 90-es, 2000-es évek bestjeit, amik közül nem hiányozhat óraindító slágerünk sem. A
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Geszti Péter és Péterfi Bori közösen szólt az elmúlt percekben, ez volt a Beléd szerettem. Ez van. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat pedig érzékeli azt, hogy bizony nyár van, mert ilyenkor általában csökken a véradói kedv. Éppen ezért idén is útjára indították nagy nyári országos kampányukat, amelyben a véradás szükségességére hívják fel a figyelmet. Ugyanis ilyenkor a szabadságolások és az utazások miatt általában nehezebben jön össze az a napi 1600-1800 véradói szám, amelyre szükség van ahhoz, hogy a hazai raktárak fel legyenek töltve. Éppen ezért az állandó helyszínek mellett külső véradási alkalmakon is várják a donorokat, így ma még a piactéri gyorsétterem parkolójában segíthetünk egészen 17 óráig, illetve holnap Mezőszilason is a házi gondozó szolgálat épületében a főúton. Jövő héten hétfőn Móron a mozi épületében is adhatunk vért, ebben a hónapban pedig még Sárszent Mihályon, Dunajvárosban, Magyaralmáson és Lepsényben nyújthatjuk majd a karunkat. Vért az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát, de tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi legyen önnél. Ez elengedhetetlen a véradáshoz, na meg szerintem a Best FM is, hiszen életünk legjobb zenét hallgatva sokkal gyorsabban és könnyedebben telik az időt.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát tegnap a Nagyszombatin autóztam, és bár nem lepett meg, hogy a busz végállomásnál munkálatokat végeznek a szakemberek, hiszen erről beszéltünk is már itt a Best délutánban, de mégis megdöbbentő volt látni, hogy tényleg milyen nagy kaliberű munkák kezdődtek itt el, amik miatt várhatóan egy héten keresztül ideiglenes helyen a Kassai utca 123/A, illetve a Kassai utca 134-es szám előtt lehet fel és leszállni a 26/A és a 32-es autóbuszjáratokra. Július közepén indult már ez a fejlesztés, amelynek köszönhetően szélesebb lesz az útpálya és új peront is kialakítanak majd a szakemberek, így a buszok könnyebben ki tudják majd egymást kerülni, könnyebben tudnak majd egymástól függetlenül forgolódni. Az átépítés miatt pedig átmenetileg a buszfordulót is lezárták mától egészen jövő hét szerdáig, emiatt kerültek a fel- és leszállóhelyek áthelyezésre. Így viszont az autóbuszok visszafordulásához hosszabb időre van szükség, ezért 5-10 perces késések előfordulhatnak, erre kell készülniük az utasoknak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéire kell készülnie, akár buszozzon, autózzon, vonatozzon, sétáljon, teljesen mindegy, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, biztos lehet benne, hogy csak és kizárólag életünk legjobb zenéit találja. Így a folytatásban Alex Gaudino és a Crystal Waters közösség.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várai a sor felől található. Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben csak úgy záporoznak a kitüntetések a Fehérvár megyei tűzoltókhoz. Nemrég ugyanis 5 újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Székesfehérváron, akik közül Tatár Mihály tűzoltó őrmester még országos elismerésben is részesült kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért, most pedig szolgálati jelet vehetett át több tűzoltó is a megyében. Olvasható a Vármegyei Hírportálon. A hosszú évek alatt végzett eredményes szolgálatáért, 2, illetve 3 évtizedes munkájáért Székesfehérváron és Sárbogárdon vehették át elismeréseiket a tűzoltók. Hát gratulálunk nekik, még sok-sok szép együtt töltött évet és minél kevesebb riasztást, én ezt kívánom nekik. Önnek pedig minél több jó zenét, méghozzá életünk legjobb zenét, amíg Heinz Gábor Biga szerint mi magunk vagyunk. Tőle pörög már is a zene, te vagy.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Dobban.
2: Dobban a szíved, és én szaladok utánad. Dobban a szíved, eldobjuk a ruhákat.
1: Az órát pedig a Black Eyed Peas kezdi a hírek után.
3: Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
7: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika Autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Váralja sor felől található. Sikamika Autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Korszerű szimulációs eszközt kaphat a fehérvári mentőállomás. Egyeztetés előzi meg a városi faültetéseket. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kevesebb mint 1 millió forint hiányzik egy új szimulációs oktatóeszköz beszerzéséhez a Székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány egy 2,4 millió forint értékű oktatóbabát szeretne vásárolni, amely a mentők felkészültségét segíti. A korszerű eszközön a szakemberek valósághű körülmények között gyakorolhatják az életmentő beavatkozásokat. Tájékoztat a város oldala. A beszerzéshez egy helyi vállalkozás 1 millió forinttal járult hozzá, azóta pedig további adományok is érkeztek. A gyűjtés a végéhez közeledik, kevesebb mint 1 millió forint hiányzik a cél eléréséhez. Az alapítvány a fehérváriak támogatását is kéri, hogy a mentőállomás mielőbb használatba vehesse az új oktatóeszközt. A közművek miatt nem lehet minden üres közterületre fát ültetni Székesfehérváron. A Városgondnokság tájékoztatása szerint a föld alatt gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos távfő és távközlési vezetékek húzódnak, amelyek mellett kötelező védőtávolságot kell tartani. Emiatt egy kivágott fa helyére nem lehet minden esetben ugyanoda újat telepíteni. Minden közterületi faültetést szakmai egyeztetés előz meg a közműszolgáltatókkal. Az elmúlt két évben 758 fát és több ezer cserjét ültettek el. Az idei ősszel pedig újabb több száz fával bővülhet a város zöld állománya. A Városgondnokság adatai szerint az ültetett fák száma minden időszakban meghaladja a kivágott példányokét. Várják a csapatok jelentkezését az idei Fehérvári Lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Új defibrillátort helyeztek ki Martonvásáron. A félautomata életmentő készülék a polgármesteri hivatal bejáratánál kapott helyet, és mostantól éjjel-nappal bárki számára hozzáférhető, tájékoztat a település közösségi oldala. Hirtelen szívhalál esetén az első percek életmentők lehetnek, ezért a készülék a mentők kiérkezéséig segítséget nyújthat. Csütörtökön gyenge hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Pénteken még az átlagosnál hűvösebb idő várható, majd a hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik. Vasárnap és

0: Hétfő helyenként kisebb csapadék kialakulhat, de számottevő mennyiség nem valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Már is folytatódik a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en a csütörtöki Best délutánban a 90-es 2000-es évek legjobb zenéiben lubickolva, amik közül ebben az órában biztosan hozom önnek a Runaway to the Sun Lovers-től, de itt lesz majd a Magna Cum Laude is a Volna Elkedvet című dallal, az órát pedig a Black Eyed Peas kezdi már is.
2: Ez a 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a halott pénztől szólt a dobban az elmúlt percekben. Akinek pedig a növények, a természet és a fák iránt dobog a szíve, számára hoztam most egy jó hírt, hiszen az elmúlt két évben mintegy 758 közterületi fa és több ezer cserje lelt otthonra Székesfehérváron. A város zöld felületeinek fejlesztésére az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottak a szakemberek, és bizony az idei őszi fatelepítési időszakban is több száz új fa kerül majd a város különböző pontjaira. Olvasható a Városgondnokság közösségi oldalán. Viszont nem mindegy, hogy egy-egy fácska hová is kerül, még akkor sem, hogyha valahol kivágnak egy fát, ugye nem biztos, hogy annak a pótlása pont ugyanazon a helyen történik majd. Ennek pedig az az oka, hogy bizony távolságot kell tartani a közművektől. A gáz, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos fő és távközlési vezetékek miatt, illetve a később felnövő fák védelmében is. A Városgondnokság minden fa telepítés előtt egyeztet a közműszolgáltatókkal, és szükség esetén még helyszíni bejárást is tartanak, ahol pontosan kijelölik a föld alatt futó vezetékek helyét, és így határozzák meg az ültetés lehetséges helyét, hogy pontosan milyen távolságokat kell betartaniuk, arról pedig a város weboldalán talál részletes infókat. Mi pedig itt a Besten életünk legjobb zenéit ültetjük el a lejátszási listánkban, hogy önnek egész nap csak és kizárólag a 90-es, 2000-es évek bestjei szóljanak a fülébe. Így például a The Sun Lovers lágere a Runaway, amit már is pörgetek önnek.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben most igazán össze lehet futni érdekes autókkal és érdekes technikai eszközökkel. Ugyanis filmforgatás zajlik Székesfehérváron, amely kapcsán már a belvárosban is lezárásokra kell készülnünk, de jó hírem van, ezek a forgatások már egy-két hete zajlanak, és ezen a héten véget érnek, úgyhogy nem lesznek már sokáig érvényben azok a forgalmi rendváltozások, amelyek most egy picit megnehezítik a mindennapjainkat. Így ma is és még holnap is lezárások lesznek az Ady Endre utcában, valamint a Jókai és a Foskola utcában, valamint a Kossuth és Petőfi utca, illetve a Szent István tér környékén is. Persze az itt lakók hazajutása és az üzletek áruszállítása folyamatosan biztosított lesz, a helyszíneken pedig információs személyzet is segíti majd a közlekedőket. Az érintett szakaszokon ideiglenes megállási tilalmak is életbe léptek, úgyhogy a stáb arra kéri az autósokat és a gyalogosokat is, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat ezen a héten. Én pedig arra kérem, hogy ezen kívül van még közlekedési infója Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségéből, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben egymást érik a programok, egymást érik az aktivitások és a kiállítások is. A képzőművészet kedvelőit a Szent István Király Múzeum 4 helyszínen is várja időszaki kiállításokkal. A Főutcai Rendház épületében a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállítás látható, amelynek címe Totus Tuus, egészen a tiéd. Aztán 6 történeti múzeum hadimustrára is várják az érdeklődőket a rendház első emeletén, míg az országzászló téri kiállítótérben a Fehérvár Szalon 2026 kortárs művészeti kiállítás várja az érdeklődőket egészen augusztus 23-áig. A Csók István képtárban lehet otthonra október végéig a Kondorkör 50 éves jubileumi kiállítás sorozatának záró tárlata, még a székesfehérvári és környéki fiatalok képzőművészeti alkotásait pedig a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogató központban tekinthetjük meg. A Gátonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár ad otthont a Pákozdi Mennyezetkazetták új élete című kiállításnak, amely pedig a Pákozdi református templom különleges világába enged betekintést. A tárlat anyaga július 31-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban pedig a Veletek vagyok minden nap kiállítás várja a látogatókat, amely kiállításokról a város weboldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek kiállítása várja önt, méghozzá 0-24-ben, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Disco Club. Az órát pedig Saint-Tropez-ban indítjuk, jön DJ Antoine slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
5: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt.
6: A bejárat a Váralja sor felől található.
5: Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
1: Reklámot hallottak.
7: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
8: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: 3500 milliárd forintos vasútfejlesztést jelentett be a kormány. Továbbra is sok a gyorshajtó vármegyénk útjain. Igényelhető a Gárdonyi iskola kezdési támogatás. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program keretében mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Ma délután várhatóan újra megnyílik a forgalom előtt Székesfehérváron a Kisteleki utca, Tas és Huba utca közötti szakasza. Az EON tájékoztatása szerint befejezéséhez közeledik a csőtörés utáni helyreállítás, ezért az érintett útszakaszt ismét megnyitják. A munkálatok idején a Kisteleki utca érintett része mindkét irányból zsákutcaként használható, a 35-ös autóbuszok pedig terelő útvonalon közlekednek, ezért a Huba utca megállót nem érintik. A buszok pénteken üzemkezdettől ismét az eredeti útvonalukon közlekednek. 630 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejér útjain. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán közzétett adatok szerint emellett 28-an megszegték az előzés és az elsőbségadás szabályait, 94 esetben pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt kellett intézkedni. A szonda 4 járművezetőnél jelzett pozitív értéket. A hatóság továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és vezessenek körültekintően. Már igényelhető a Gárdonyi önkormányzat 10.000 forintos iskola kezdési támogatása. A segítség azoknak a Gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Az igényléshez a szülő nevére kiállított számlát és a szükséges igazolásokat be kell nyújtani. Csütörtökön gyenge hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Pénteken még az átlagosnál hűvösebb idő várható, majd a hétvégétől fokozatos felmelegedés kezdődik. Vasárnap és hétfő helyenként kisebb csapadék kialakulhat, de számottevő mennyiség nem valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Indul egy újabb fantasztikus zenei

0: Óra itt a 108 és 90,4-en, 60 perc, tel is teletönve. Életünk legjobb zenéivel, a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, amik között pörög majd Rihannától a Pond Replay, de itt lesz a Well Hello is a Disco Klubbal. Az órát pedig, ahogy ígértem, Saint-Tropez-ban kezdjük már is itt a Best-en.
1: 108 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Verencei tó térségében is, amely térségben jó hírt kaptak a vonattal közlekedők, ugyanis 2030-ig a tervek szerint megvalósulhat a székesfehérvári intermodális csomópont fejlesztése. Ennek keretében teljesen megújulna a vasútállomás előtti tér, a Piac térről ide költözne a helyközi buszpályaudvar, épülne egy átkötő felüljáró a Mártírokról az Újvárai sorra, és teljes felújítást kapna a Mártírok útjának azon része, amely még nem esett át rekonstrukciós munkálatokon. Emellett pedig megépülne a kerékpárút hiányzó szakasza és a Seregélyesi út felé. A beruházás 12 állásos buszpályaudvarból, egy 230 férőhelyes P plusz R parkolóházból és B plusz R kerékpártárolókból tevődik össze, amiről a város weboldalán talál részletes infókat és terveket, hogy hogy is néz majd ki ez a központ. Na de én arra is kíváncsi lennék, hogy most hogy néz ki a közlekedés a térség útjain, úgyhogy tegye meg, hogy dob nekem egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztalik csütörtökön délután Székesfehérvár és a Velencei tó térségében. 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk, ide jöhetnek az üzik, amikért cserébe már pörgetem is tovább életünk betjeit.

0: 101,9 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát szerintem nincs olyan ember a Földön, aki még ne látott volna ilyen érdekes kütyűvel keresgélő embereket akár a homokban, a Földön, az ásatások környékén, és ne nézte volna hosszú percekig, hogy na vajon itt most mi is történik. A különféle keresőeszközökre gondolok, amelyek ilyen nagyon furcsán néznek ki, viszont annál több mindent tudnak. Például úgy is hívják az egyik ilyen hobbit, hogy mágnes horgászat. Ennek pedig egyre többen hódolnak, viszont tudni kell, hogy a vizekből nem csak régi fémtárgyak kerülhetnek elő, hanem akár veszélyes robbanótestek is, amely veszélyre a hatóságok, a Fehérvár megyéjek figyelmét is szeretnék felhívni. Ezek az eszközök ugyanis évtizedek óta a vízben lehetnek, viszont ez nem jelenti azt, hogy veszélytelenné váltak volna. Legutóbb Ercsinél találtak robbanótesteket a felfedezők, amelyet a honvédelem munkatársai elszállítottak és hatástalanítottak. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy kiszámíthatatlanok ezek az eszközök, amely veszélyes lehet mind a megtalálójára, mind pedig a közelben tartózkodókra is. Úgyhogy azt kérik, hogyha bárki ilyen vagy más veszélyes eszköznek tűnő tárgyat talál, semmiféleképpen ne nyúljon hozzá, ne próbálja meg megmozdítani, pláne ne vigye haza. Jó? Ilyenkor a legfontosabb teendő, hogy hagyjuk szépen a helyén, távolodjunk el tőle biztonságos távolságra és értesítsük a hatóságokat. A felhívás részleteiről a Fehérvár megyei hírportálon is talál infókat. Életünk legjobb zenétől viszont nem kell eltávolodnia, sőt inkább azt javaslom, hogy tartsa minél közelebb magához, hogy feldobják a napját. Például Mark slágere, a Mencs meg szerelem, amit már is pörgetek önnek itt a Veszten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a The Wanted slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy és indul vele a csütörtök esti parti. Így most Ákos Ember maradj című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a pénteki best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben nagy decit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Open, come on.
1: Hey Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál. Új elnök a Klemensberg központ élén segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felső vezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edit lett a Klemensberg központ új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klemensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítség.

0: Kicsi lesz a fűszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgulódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce, 6-5-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620555555, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze messengeren keresztül is, meg instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és instán is.

öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance minuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy imivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szusszanásni pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
1: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát, minőségét.
0: Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők, ott zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Azért ez a Brighton vasárnap este azért még ez így is neked nagy menet volt, szóval, hogy...
5: Nagy. Na. Hát a háromnapos fesztivált kipihenni, mert ugye itt azért tudni kell, hogy már délutántól kezdődtek a programok. Tehát alszol egy olyan 4-5 órát, és akkor utána indul a következő nap. És ugye a harmadik napon már azért az ásításaid is sokkal számottevőbbek, nagyobbak, határozottabbak.
4: Van, ami egy másfél-két óráig is
5: egy tartó. Majd utána ugye hétfőn pihegtem egyet, és utána már kedden hív a White-ből, hogy Imi, ugye nem felejtette, de ma megyünk Pitbull koncerttel. Ne, de ezt figyelj, ez... Figyelj, előre tudtam, hogy óriási élmény lesz.
4: Így. Azt nem kellett megálmodod, mint a
5: Fedvesz Nébulé. Igen, az egyik az álomban, azt a másik meg valósággá le.
4: Na, pont ugyanúgy, mint ez a mostani 60 perc is valóság. DJ Miller lemez játszok magad.
3: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance

0: Shift. Előrehetőségekkel viszont adósok vagyunk most már hetek óta, úgyhogy akkor...
1: Az általában a te asztalod vágyból, tehát te hát nagyon szépen összetott fogni. Én a
2: saját
1: adat megtanultam, épp elég nekem. Tehát aki a mixekre kíváncsi, hogyha erre vagy kíváncsi, hogyha valaki a mixekre kíváncsi, akkor mit kell, hogy tegyen, ugye mixcloud.com/DJ Miller Hun.
0: Így. Amúgy meg 0655555 SMS Viber üzenet formájában érkezhetnek ide a rövid szöveges üzenetek, és hát ez mindig kell mondani, hogy hát a Viber gyerekek, hát oda lehet videót küldeni, lehet fotót küldeni,
1: bármit,
0: hol hallgattok minket, igen, és egész
1: miért nyugodt. Hallgattok bennünket, meddig hallgattok, mikor fogtok legközelebb hallgatni, és a többi, és a többi.
0: Így, jó, úgyhogy ezt mind nyugodtan küldjetek el nekünk, meg hogyha még nem tettétek meg, akkor hát szégyeljétek magatokat, hogy a Best of Night Shift az még szívecskézben, Instán és Facebookon. Na, nyomás.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: És attól függetlenül, hogy nagy menet volt neked az előző hétvége, azért meg lennék lepődve, hogyha ez a hétvége csendesen
2: tár. Nem, hát teljesen nem. Csütörtökön most pihi van, és igen, akkor utána ugye holnap, azaz pénteken egy jó kis borbár a belvárosban, aztán pedig megyek a Felvidékre, ahol egy ilyen régi zenés, retrospektív jellegű,
1: az hogy megint ilyen fellépős házigazdázós?
2: Abszolút, képzeld el, hogy Boniem és Mr. President, hogy csak a külföldi nagyneveket említsem, és utána még a helyi erőkből jönnek ott egy páran, tehát pár felvidéki népszerű zenekar, illetve a magyar élvonalból is 2-3 csapat érkezik, úgyhogy egy kimondottan nagy volumenű, ilyen fesztivál jellegű, de régi zenés rendezvény, ahol én házigazda leszek, tehát műsorvezetés és DJ-zés a fellépők előtt, közben és utána, ahogy azt mondani szoktam.
1: Ugye, ez csak az ottavos.
2: Ez abszolút, tehát onnan nem jönnék haza. Rima szombat
1: ja, egyébként,
2: tehát azért nincs közel, viszont messze van.
1: Jó, jogos. De elgondolod egyszerűen, hogy ez emelkedett meg.
2: Hát egyébként nagyon-nagyon jót tenne neked.

0: Egyben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Hát akkor így most az információ tudatában akkor jó utat, óvatosan.
2: Nagyon szépen köszönöm, jó? Vigyázok magamra, hogy szoktam.
1: Borbárba üdvözlök mindenkit holnap.
2: Hát és akkor már ugye, mint a hazajárnál, te is vágy voltál.
1: Hát még azért nem, de
2: lesz ez még
1: köszönöm szépen. Hát és akkor, akartam oda mondani, hogy régi kedves szokásodat felelevenítjük a jövő héten, hogy zárod a július, de nem, Efi barátot fogja majd pénzeken zárni.
2: Valamikor azért neki is kell, nem? Jéven. Levegőt hagynunk a drága Pistánknak.
1: Jó, de azért mindegy, azért 30-án csütörtökön a szokásos rendes időben várunk.
2: Oké, köszönöm, hello, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Változékony időnk lehet némi esővel, csökken az állami cégvezetők fizetése, iszabba süllyedt egy férfi a Velencei tóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök.

0: számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet már feloldották. Az uniós korlátozások várhatóan még őszig érvényben maradnak, mondta a rádiónknak Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke.
1: Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
0: Lezárják a Margit hidat holnap hajnalban. A Duna alacsony vízállása miatt felszínre került egy feltételezett robbanótest a középső pillérnél, ezt vizsgálják meg a Magyar Honvédség tűzszerészei. A művelet idejére hajnali 5 órától a hidat mindkét irányból lezárják, és a Margit sziget híd felüli részét, valamint a Duna érintett szakaszát is kiürítik. Az Iszap fogságába került egy férfi a Velencei tóban. A budapesti férfi gyalog akart átkelni a tavon, de a parton mintegy 1,5 kilométerre belesüppett a vastag iszapba, és már nem tudott tovább menni. A vízi rendőrök mentek érte és kivitték a partra sértetlenül. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízállás ellenére sem biztonságos gyalog átkelni a tavon. A tómeder mélyebb részeket, süppedős iszapot és veszélyes tárgyakat is rejthet. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 4 fiúzenekar is érkezik majd a Szigetországból a következő órában. Még akkor is ezt mondom, hogyha a klasszikus fiúzenekar fogalmakat igazából majd csak a Westlife és a Blue merítik ki. Rajtuk kívül jön majd még az Oasis a Wonderwall-a, és a Depeche Mode az It's No Good-dal, de most a One Love indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A Spotify globális összesítésében már az első helyen áll az Oasis a Wonderwall-lal, és hát gyakorlatilag semmi nem menti meg a zenekart attól, hogy életében először ez a dal az angol listán is az első helyen végezzen. A megjelenés évében ez nem sikerül, de hát köszönhetően a foci VB-nek meg az angol válogatottnak semmi sem lehetetlen. Oasis, Wonderwall, ez jön itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Sajnos a futball világbajnokságban a magyar válogatottnak köszönhetően nem voltunk érdekeltek, viszont azért van még erre a hétre egy eléggé masszív sportrendezvény, amiben hát nagyon is érdekeltek leszünk, a Hungaroring, amely már holnap elkezdi a programjait, úgyhogy holnaptól egészen vasárnapig a kockázászlóig hát torlódásra kell számítani, M3-as bevezető, és hát a Hungaroring környékén természetesen.

Best FM a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy Sam Smith azért mégiscsak ennek a dalnak köszönheti, hogy megismerték a nevét és a hangját, ennek a dalnak, meg persze Naughty Boy-nak az előadónak. Picit most tohán bánik ezzel a kislemezzel. A megjelenés évében ő is énekelte mindenhol, viszont azóta egyszer sem nyomta élőben a La La La.

0: Indítsd el az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a

Stefanon, a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

0: válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edit lett a Klebensberg központ új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
1: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
0: Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, 4 pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők, ott zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha valaki 4 dal alapján le tudja szűrni, hogy Európán belül hol a legjobb a tánczene, hát akkor tessék, Svédországból érkezik majd az Alcazar, a This is the World We Live In-nel, jön a britekkel a Fetsz & Mola Turnaround-dal, Franciaországból itt lesz Martin Solveig a Rocky Musical, és rögtön a sor legelején Svájc, vagyis a Shakedown és az At Night.
3: Ez a Night Shift a best

beszélhetem a legjobb zenék. Nehéz meghatározni az Alcázar szó jelentését. Gyakorlatilag ezt használják minden olyan kastélyra, várra, börtönre vagy erődítményre, amelyet még a mórok építettek Spanyolország és Portugália területén a 8. és a 15.

Best FM a legjobbnak talán mondanom sem kell, hogy a múlt hétvégén négy napos Fat Boy Slim őrület után már most mindenki követeli, hogy ugye lesz jövőre is. Én is csak ebben tudok reménykedni, mert az idejét képtelen voltam kihagyni, hiába volt rá belépőjegyem.

Best FM, a legjobb zenék, minden majdnem olyan lesz holnap, mint ma, egy dolgot kivéve, és talán ez a legjobb, ami történhet a holnapi nappal, hogy a mai napból nem visszük át ezt a borzasztó hidegfrontot. A szél azért az marad, meg egy kevés felhő és 27 fokos nappali maximum.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbbak lesznek a vényköteles gyógyszerek, nem segít az aszályon az érkező eső, jó hatással van a mediterrán étrend. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre. A mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhat

0: okozóktól, a károsbehatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 15 évvel ezelőtt, 2011-ben, ezen a napon, július 23-án söpört végig a hír a világon, hogy csatlakozott a híres 27-esek klubjához, vagyis hogy 27 évesen, tragikusan fiatalon itt hagyott minket Amy Winehouse. Természetesen rá is emlékezünk majd a következő órában a Back to Black-kel.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White.

Best FM a legjobb zenék, nyilván a kezdési időponttól függ, de pontosan egy hét múlva ilyenkor még lehet, hogy Szil bőven énekelni fog a teltházas MVM Domban. Vagy már vége van ilyenkorra a koncertnek, és akkor az ember valószínűleg feltöltődve egy eszméletlen jó koncert élménnyel sétál hazafele. Kiss from a Rose, Szil érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Sting 1993-as Shape of My Heart című dalára 10 évvel később valamiért nagyon rákattantak az angolok, mert hogy ugyanabban az évben a Sugar Babes és Craig David is feldolgozta ezt a dal, de amíg a Sugar Babes csak tényleg simán egy feldolgozást csinált, addig Craig David magát Stinget is meg tudta nyerni maga mellé, és így született meg a Shape of My Heartból a Rise and

Best FM a legjobb zenék, hogyha élne, még akkor is csak 42 éves lenne. Hát belegondolni is borzasztó, hogy mennyi minden nem történt meg ez alatt a 15 év alatt, amióta nincs, és mennyi minden történhetett volna még mondjuk a következő 30-ban, mert hogy annyit biztos lett volna bennem. Jön Amy Winehouse és a Back to Black.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Anno békességben és szeretetben váltak el egymástól a Destiny's Child tagjai, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a ma születésnapját ünneplő Michelle Williamsre biztos, hogy rácsörök majd két egykori zenésztársa. Kelly Rowland is, és a most érkező Beyoncé is. Ő Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal indítja az órát.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michael-től itt a Best FM.

Best of a Legacy of Zenek, Lauer Krisztián érkezik majd holnap. Igen, holnap péntek, tudom jól, hogy Krisztián pedig hétfőn szokott Classic House nyomni, de hát a péntek az a Night Shift Extra, amikor is a hat rezidensünk közül mindig valaki jön, és dupláz egyet. Krisztiánra esett a választás, szóval holnap 6-tól Classic House-al indítjuk majd a péntek estét. Mondom mindezt azért, mert a mai csütörtök estének pedig ezennel vége, és a Night Shiftnek is vége. James Blunt és a 1973 jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat.